0: Sibelduk.
1: Sibelduk. Sibelduk. Sibelduk.
2: Radio, radio.
0: Sibelduk.
1: Sibelduk.
0: Sibelduk.
1: Sibelduk.